senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd meg,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: girl. But it's don't know if I'm not your man. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. 20 ezer forint üti a dízelesek markát, kérhető már a hetedikesek védőoltása, letartóztatták a villamoson késelő férfit. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20 ezer forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védettár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csaknem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarasi rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Csaknem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. Naposabb, koraőszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvös reggelt követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 12-e van, szombat reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM, Pécsbook.
1: Újra tárgyalják a pécsi költségvetést. Boros véradást szerveznek. Ismét volt polgármesteri fogadó óra. Szendi Hajni vagyok. Elpusztult Kira, a pécsiek oroszlánya. Szomorú hírt közölt a pécsi állatkert. 22 év után lehunyt a szemét Kira, az ő egyik jól ismert oroszlánja. Kira Győrben született, kölyökként került Pécsre, ahol kezdetben gondozói nevelték. Később Leo és Noni, majd Moró mellett élt, és a gondozók szerint igazi főnök asszonyként tartotta kézben a csapatot. A különleges tárgyak iránti kíváncsiságáról is híres volt. Egy alkalommal például egy látogató gyermekének kifutóba esett cipőjét szerezte meg, amelyet csak komoly erőfeszítések árán sikerült visszakapni tőle. Az idős oroszlán egészségi állapota az utóbbi időszakban rohamosan romlott, ezért a szakemberek a nehéz döntés mellett döntöttek, és Kirát örökre elaltatták. Szeptember 17-én tárgyalja a pécsi közgyűlés a város 2026-os költségvetésének újabb módosítását. A változtatás technikai jellegű, elsősorban az évközben beérkezett pénzek és felmerült kiadások átvezetéséről szól. Egyértelműen kiderül a számokból, hogy továbbra is szűkös mozgástérrel gazdálkodik az önkormányzat. A módosítással Pécs idei költségvetésének teljes összege több mint 64,2 milliárd forintra nő, ami a legutóbbi módosításhoz képest mintegy 883 millió forintos, 1,3%-os emelkedés. Ez nem jelent ennyivel több elkölthető pénzt, többek között évközben érkezett támogatásokat és a korábbi évről megmaradt összegeket vezetik át. A gyanú szerint drogot árult Pécsett egy nő. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Mecsek kommandó tagjai augusztus végén a lakásában fogták el. A házkutatás során a nyomozók lefoglaltak kábítószerrel szennyezett csomagolóanyagokat, valamint a terjesztéshez szükséges eszközöket. A rendőrök egy automatába rendelt csomagot is lefoglaltak tőle, amelyben a gyorsteszt alapján drog volt, írja a rendőrség. Előállították a dílert, kihallgatását követően pedig őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A kábítószer kereskedelem miatt már nyomoz ellene a pécsi rendőrkapitányság. A rendőrök az egyik vásárlóját, egy 32 éves pécsi férfit is előállítottak. A Tükebusz ZRT tájékoztatása szerint a Hirdizengő utcát a 6-os főúttól észak irányba egyirányosítják szeptember 14-én hétfőn reggel 8 órától egy hónapon át. A 6-os út Zengő utca és Harangláb utca csomópont jelzőlámpa építési munkálatai miatt. Ez több busz közlekedését is érinti. Indulás előtt feltétlenül tájékozódjon. 6. alkalommal szervezi meg a Diverse Youth Network a Pécs Pride felvonulást, a Freedom of My Identity emberi jogi fesztivál záró eseményét. A felvonulás ma az Uránbányász térről indul. A szabadság nem tiltható be, ez az idei fesztivál központi üzenete. A felvonulás követően a Kossuth téren hangzanak majd el a beszédek. Boros véradást tartanak szeptember 17-én reggel 8 és délután 6 óra között Pécsett a Pacsirta utcában. A szüreti időszak közkedvelt véradására várják az érdeklődőket. A tematikus napon a Villányi Borvidék pincészetei által felajánlott borok közül választhatnak a nap végén összesen 13 darab többfős, több tételes borkóstolással egybekötött pincelátogatást is kisorsolnak. Több éves múltja van már a polgármesteri fogadóórának. A napokban a Messzesi Általános Iskolába várta Péterfi Attila Pécs polgármestere azokat a pécsieket, akik meglátásaikat, panaszaikat személyesen szerették volna elmondani neki. A fogadó órán jelen volt még többek között a Kulturális és Népjóléti Főosztály, valamint a Városüzemeltetési Főosztály is. Ma egész napos középkori forgataggal folytatódik a harmadik kereszt és félhold a JPM Históriás udvarban Pécsett. A táborban korabeli viseletek, fegyverek, harci bemutatók és kézműves foglalkozások idézik meg a 14.-16. század világát. Este a Barbakánnál ostromjáték is várja a közönséget, és aztán jönnek a koncertek. A Pécsi Nemzeti Színházban ma folytatódik a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak című produkciója után a Kamaraszínházban a Transdance, Hermész és PB2 Company egy áttáncolt élet című előadását tekinthetik meg az érdeklődők a jubileumi tánc találkozó programján belül. Pécset folytatódott a hajsza, az idei Most Wanted Reality Show egyik legizgalmasabb epizódját hozta az elődöntő, ahol Pécs és annak 20 kilométeres körzete vált az ország csataterévé. A sorozatos elkapások egészen az utolsó percekig feszültségben tartották a nézőket. A meneküléshez két értékes autót is elrejtettek a Zsolnai Mauzóleumnál és a TV Toronynál. Szeptember 19-én a rockzene és a motorok, 20-án a sütemények és a kárásznapi programok kerülnek a középpontba Kárászon. A kétnapos rendezvény jóval több egyszerű szórakozásnál. A szervezők most is, mint már az elmúlt években is, támogatják a Pécsi Gyermekklinika betegeit. A jótékonysági kezdeményezés 7 évvel ezelőtt indult el. Új a klímaváltozással és a környezettudatossággal foglalkozó interaktív élménytér nyílt a napokban a Komlói Komlóverzumban. Az Évmilliók ösvényén harmónia ember és természet között című kiállítás több érzékszerve hatva vezeti végig a látogatót bolygónk múltján, jelenén és lehetséges jövőjén. 5 kontinens vadászati gyűjteményét állították ki. A Komlói Bányásznapok program kínálatának egyik legkiemelkedőbb eseményeként nyitották meg a Pásztor Csaba lenyűgöző vadászati kiállítást. A Kossuth Lajos utca 115 szám alatt található tárlat nem csupán nemzetközi trófea gyűjtemény, hanem egy emberöltőnyi szenvedélyt mutat be. Idén is megszervezték a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület tagjai a gasztronómiai versenyüket. Horvát, cigány és palóc étel különlegesség, valamint mexikói eredetű, de a világon szinte mindenütt elterjedt csilisbabis versenybe szállt a hagyományos rendezvényen. Tanóci Attila, magyar sarlósi hagyományőrző jóvoltából cserépedényben sokat bab készült. Az utcán raboltak ki egy férfit Siklóson, a rendőrök őrizetbe vették a feltételezett elkövetőket. Egy férfi tett feljelentést a rendőrségen, mert szeptember 7-én este Siklóson kirabolták az utcán. A rendőrök a széleskörű adatgyűjtésnek köszönhetően hamar azonosították a feltételezett elkövetőket, és már másnap előállították a 26 és 28 éves helyi férfit. Lovas bemutatókkal, mesejátékkal, kézműves vásárral és számos ingyenes programmal várják a családokat ma a Husztóti Lovas Gyermeknapon. A programok között több látványos lovas bemutató is szerepel. A szervezők több ingyenes programmal is készülnek, arcfestés, csillámtetoválás és kipróbálható lesz a lovaglás is. Lesz büfé és kézműves vásár. Folytassuk közlekedéssel. Szeptember 12-én szombaton rendezvény miatt Pécs területén útlezárásokra, megállási és várakozási tilalmakra kell számítani. A délutáni órákban Uránváros, a Szigeti város rész, illetve a belváros területén is több helyen teljes útzár lesz érvényben. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. Híreink végén néhány szóban az időjárásról. Ma még borult lehet az ég, viszont a tegnapi naphoz képest időnként már hosszabb, naposabb időszakok is előfordulhatnak. A pénteki csapadékosabb idő után ma csökken a záporok esélye, és napközben legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. Délután 22-24 fok között alakulnak a maximumok, az észak-észak-nyugati szél viszont ma többfelé megélénkülhet Baranyában.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 12-e van, szombat, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd Maxi Priest és a Close to You, a kezdés pedig Florida és Kessra közösség. Ez a Right Round, együtt rádiózunk egészen délig. Hamarosan jövök az infókkal majd.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Maxi Priest és a Close to You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Valaki éppen a reggeli kávéját szürcsöli, vagy készíti a reggeliét. Benne vannak a hétvégén, a korán kellőket sem hagyom a legjobb zenék nélkül. Jön most a Try Again ide a Bestre.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Geszti, Petil, Begi és Presser Gábor közöse volt ez az LGT dalát, dolgozták át zseniálisan, az embertelen dallal ébredhettünk. A mai napon a névnaposok, a Máriák, mert hogy egyébként szeptember 12-e van szombat, a születésnaposok között pedig Jennifer Hudson, amerikai énekesnőt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1973-ban született Paul Walker, amerikai színész, a Halálos iramban sztárja, és hát már sajnos nincsen közöttünk, 53 éves korában hunyt el. 1981-ben pedig először mutatták be a BBC csatornán a Hupikék törpikéket, és még egy nagyon érdekes dolog a mai nappal kapcsolatban, az, hogy mai napon van a videójátékok világnapja, a csokoládés turmix napja is, és az ölelés és a pacsi napja is. Úgyhogy ezzel megyünk tovább, ezzel a lendülettel ébredünk, de csak a rövid szünet után a legjobb zenéket hozom. Itt lesz velem Mark Ronson és Bruno Mars közöse, ez lesz majd a hírek után az Uptown Funk.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újra tárgyalják a pécsi költségvetést. Boros véradást szerveznek. Ismét volt polgármesteri fogadó óra. Szendi Hajni vagyok. Szeptember 17-én tárgyalja a pécsi közgyűlés a város 2026-os költségvetésének újabb módosítását. A változtatás technikai jellegű, elsősorban az évközben beérkezett pénzek és felmerült kiadások átvezetéséről szól. Egyértelműen kiderül a számokból, hogy továbbra is szűkös mozgástérrel gazdálkodik az önkormányzat. A módosítással Pécs idei költségvetésének teljes összege több mint 64,2 milliárd forintra nő, ami a legutóbbi módosításhoz képest mintegy 883 millió forintos, 1,3%-os emelkedés. Ez nem jelent ennyivel több elkölthető pénzt, többek között évközben érkezett támogatásokat és a korábbi évről megmaradt összegeket vezetik át. Több éves múltja van már a polgármesteri fogadóórának. A napokban a Messzesi Általános Iskolába várta Péterfi Attila Pécs polgármestere azokat a pécsieket, akik meglátásaikat, panaszaikat személyesen szerették volna elmondani neki. A fogadó órán jelen volt még többek között a kulturális és népjóléti főosztály, valamint a városüzemeltetési főosztály is. Boros véradást tartanak szeptember 17-én reggel 8 és délután 6 óra között Pécsett a Pacsirta utcában. A szüreti időszak közkedvelt véradására várják az érdeklődőket. A tematikus napon a Villányi Borvidék pincészetei által felajánlott borok közül választhatnak a nap végén összesen 13 darab több fős, több tételes borkóstolással egybekötött pincelátogatást is kisorsolnak. November 8-áig lehet megtekinteni a Pincehely című kiállítást Pécsett. Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából. Az átfogó kiállítás a művész alkotásaiból az M21 galériában kapott helyet. Szeptember 12-én szombaton rendezvény miatt Pécs területén útlezárásokra, megállási és várakozási tilalmakra kell számítani. A délutáni órákban Uránváros, a Szigeti városrész, illetve a belváros területén is több helyen teljes útzár lesz érvényben. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. Ma még borult lehet az ég, viszont a tegnapi naphoz képest időnként már hosszabb, naposabb időszakok is előfordulhatnak. A pénteki csapadékosabb idő után ma csökken a záporok esélye, és napközben legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. Délután 22-24 fok között alakulnak a maximumok, az észak-észak-nyugati szél viszont ma többfelé megélénkülhet Baranyában.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Mucho Mambo Sway, a Schweftől szép reggelt kívánok mindenkinek. Jövök a mai reggel témáival, 7 óra után a kutyákkal fogunk foglalkozni, mert hogy most azt bizonyították be bécsi kutatóink, hogy az emberek arckifejezését képesek felismerni. Ez egy nagyon érdekes téma, ezt majd körbejárjuk. Aztán 8 óra után pedig Will Smith érkezik, aki több mint negyed évszázada aktív színészként, úgyhogy erről fogunk majd egy kicsit körbe beszélgetni dolgokat. Aztán végül 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és a mai napon foci lesz, méghozzá történelmi szezon kezdett Rafinhánál, csak Kocsis Sándor előzte meg a Barcelona statisztikájában a brazil szupersztárt, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni, tehát a mai nap reggelén, meg természetesen szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, a Black Eyed Peas-szel megyünk tovább, ez a Meet Me Halfway most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a nap első témáját, ami nem más lesz, mint a kutyákkal fogunk foglalkozni, mert hogy most Bécsben azt állapították meg a kutatók, hogy felismerik az emberi arc kifejezéseket. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napmeditás mellé. A Molokko csapata már biztos, hogy itt lesz velem, a Sing It Back szól majd tőlük.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Támogatást kapnak a 150 lóerős dízel üzemű gépkocsi tulajdonosai. Ostromjáték is várja a közönséget. Ma folytatódik a tánctalálkozó. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter azt mondta, ezen dízel autók tulajdonosai szeptember, október, november és decemberi hónapokban havi 5 000 forint, tehát decemberig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. A kormány ezzel kompenzálja a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. Az érintetteknek ehhez nem kell kérelmet benyújtaniuk. A NAV adatbázis alapján a Magyar Államkincstár automatikusan a rabbank számlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót befizeti. Ma egész napos középkori forgataggal folytatódik a harmadik kereszt és félhold a JPM Históriás udvarban Pécsett. A táborban korabeli viseletek, fegyverek, harci bemutatók és kézműves foglalkozások idézik meg a 14.-16. század világát. Este a Barbakánnál ostromjáték is várja a közönséget, és aztán jönnek a koncertek. Irodalmi sétákat lehet tenni a Zsolnai negyedben. A parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között várják a résztvevőket. A közös séta során irodalmi alkotások kíséretében járják be a Zsolnai család életének legfontosabb helyszíneit. A Pécsi Nemzeti Színházban ma folytatódik a 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. A Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak című produkciója után a Kamaraszínházban a Transdance, Hermész és PB2 Company egy áttáncolt élet című előadását tekinthetik meg az érdeklődők a jubileumi tánctalálkozó programján belül.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár érvényes. A következő napokban ez még így is marad, előreláthatólag szeptember 14-ig. Ma még borult lehet az ég, viszont a tegnapi naphoz képest időnként már hosszabb, naposabb időszakok is előfordulhatnak. A pénteki csapadékosabb idő után ma csökken a záporok esélye, és napközben legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. Délután 22-24 fok között alakulnak a maximumok, az észak-észak-nyugati szél viszont ma többfelé megélénkülhet Baranyában.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Bécsi kutatók megállapították, hogy a kutyák képesek felismerni az emberi arckifejezéseket. Erről fogunk beszélni ebben az órában, na meg persze szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, ma szeptember 12-e van szombat. Ebben az órában az ébresztő felelős például majd Nyan Adams és Mercy lesz. Na meg most a The Reason, ezzel indulunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. A Bécsi Egyetem kutatói funkcionális emeri vizsgálatokkal bizonyították, hogy a kutyák agya ténylegesen eltérően reagál a különböző emberi arckifejezésekre. A kutatás rávilágított arra, hogy az állatok nem csak felismerik az alapvető érzelmeket, de az emberi mosoly neurológiai szinten is kiemelt jelentőséggel bír számukra. Például a boldog arckifejezések a kutyák agyában a magasabb szintű kognitív folyamatokért és a jutalmazás feldolgozásáért felelős területet aktiválják. Ez azért szerintem nem semmi, rettentően okos állatok a kutyák, és nagyon szeretem őket, úgyhogy a kis négylábúak mindig mosolyt tudnak a mi arcunkra is csalni természetesen, és a legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Brian Adams és Mel C duettje, a When You Are Gone, most pedig Sarah Connor érkezik. Szól a Let's Get Back to Bad Boy, most itt a Best Time.
1: It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world, with my girl Sarah. Brand new diva.

0: for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Mi a

0: Best FM a legjobb zenék. Beyoncé és Jay-Z ébresztett minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem például Michael Jackson és Janet Jackson közöse, a Scream is majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Előállították a pécsi dílert. Folytatódott a hajsza, autókat is eldugtak. Keresztnapi programok a jótékonyság jegyében, Szendi Hajni vagyok. A gyanú szerint drogot árult, pécsett egy nő. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Mecsek kommandó tagjai augusztus végén a lakásában fogták el. A házkutatás során a nyomozók lefoglaltak kábítószerrel szennyezett csomagolóanyagokat, valamint a terjesztéshez szükséges eszközöket. A rendőrök egy automatába rendelt csomagot is lefoglaltak tőle, amelyben a gyors teszt alapján drog volt, írja a rendőrség. Előállították a dílert, kihallgatását követően pedig őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A kábítószer kereskedelem miatt már nyomoz ellene a pécsi rendőrkapitányság. A rendőrök az egyik vásárlóját, egy 32 éves pécsi férfit is előállítottak. Pécset folytatódott a hajsza, az idei Most Wanted Reality Show egyik legizgalmasabb epizódját hozta az elődöntő, ahol Pécs és ennek 20 kilométeres körzete vált az ország csataterévé. A sorozatos elkapások egészen az utolsó percekig feszültségben tartották a nézőket. A meneküléshez két értékes autót is elrejtettek a Zsolnai Mauzóleumnál és a TV Toronynál. Szeptember 19-én a rockzene és a motorok, 20-án a sütemények és a kárásznapi programok kerülnek a középpontba Kárászon. A kétnapos rendezvény jóval több egyszerű szórakozásnál. A szervezők most is, mint már az elmúlt években is, támogatják a pécsi gyermekklinika betegeit. A jótékonysági kezdeményezés 7 évvel ezelőtt indult el. Ebben a hónapban is többször műsorra tűzték a Bóbita Bábszínházban a Répa mesét. A báb előadás a 4-7 éves korosztálynak szól. Két szelebordi mesélő gondoskodik a tanulságról és természetesen a jó hangulatról.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatosszámú főút pécsi szakaszán több helyen is útkarbantartási munkákat végeznek, sávlezárás, útszűkület lassítja a forgalmat. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad-Vémét csomópont után pedig aszfaltoznak. Jó utat kívánok! Ma még borult lehet az ég, viszont a tegnapi naphoz képest időnként már hosszabb, naposabb időszakok is előfordulhatnak. A pénteki csapadékosabb idő után ma csökken a záporok esélye, és napközben legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. Délután 22-24 fok között alakulnak a maximumok. Az észak-észak-nyugati szél viszont ma többfelé megélénkülhet Baranyában.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tankcsapda dala, a Pesten megjelent. Isten szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 12-e van szombat, egyébként a videójátékok világnapja, és bizony-bizony a következő előadónak rengeteg köze van a videójátékokhoz. Menjünk sorba. 1990-et írunk, amikor megjelenik egy olyan játék, amiben ő lehet irányítani, és az elrabolt gyerekeket menti meg. Majd van egy olyan is, a Sonic játéka 94-ben, ez a harmadik része volt egyébként, amiben a háttérben találó zenéket az ő cége készítette, tehát az ő csapatával dolgozott egyen. A stáblistán egyébként nem található, csak a cége szerepel rajta, és 2010-ben is volt egy játék, amiben lehetett táncolni az ő dalaira. Miről van szó? Hát nagyon egyszerű. A pop királyáról, Michael Jacksonról, és most itt van vele a tesója is a folytatásból, ugyanis most indítom Janet Jacksonnal való közös dalát. Ez a Scream, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig beszélgetünk méghozzá Will Smithről, aki több mint negyed évszázada mutatkozott be színészként. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Bob Marley, és a Funkstar Deluxe közöse, a Sun is Shining is majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elpusztult Kira, pécsiek oroszlánja. Változik a menetrend, egy hónapig kell erre számítani. Szép őszi időben lesz részünk. A Tükebusz ZRT tájékoztatása szerint a Hirdizengő utcát a 6-os főúttól észak irányba egyirányosítják szeptember 14-én hétfőn reggel 8 órától egy hónapon át. A 6-os út Zengő utca és Harangláb utca csomópont jelzőlámpa építési munkálatai miatt. Ez több busz közlekedését is érinti. Indulás előtt feltétlenül tájékozódjon. Elpusztult Kira, a pécsiek oroszlánja. Szomorú hírt közölt a pécsi állatkert. 22 év után lehunyta a szemét Kira, az zoo egyik jól ismert oroszlánja. Kira Győrben született, kölyökként került Pécsre, ahol kezdetben gondozói nevelték. Később Leo és Noni, majd Moró mellett élt, és a gondozók szerint igazi főnök asszonyként tartotta kézben a csapatot. A különleges tárgyak iránti kíváncsiságáról is híres volt. Egy alkalommal például egy látogató gyermekének kifutóba esett cipőjét szerezte meg, amelyet csak komoly erőfeszítések árán sikerült visszakapni tőle. Az idős oroszlán egészségi állapota az utóbbi időszakban rohamosan romlott, ezért a szakemberek a nehéz döntés mellett döntöttek, és Kirát örökre elaltatták. Szeptember 17-én jön az újabb forduló. A Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny közép döntőjének első része. Itt akár már bárki a nyertesek közé kerülhet, 18 műből választhatnak majd az indulók. Hatodik alkalommal szervezi meg a Diverse Youth Network a Pécs Pride felvonulást, a Freedom of My Identity emberi jogi fesztivál záró eseményét. A felvonulás ma az Uránbányász térről indul. A szabadság nem tiltható be, ez az idei fesztivál központi üzenete. A felvonulás követően a Kossuth téren hangzanak majd el a beszédek.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár érvényes. A következő napokban ez még így is marad, előreláthatólag szeptember 14-ig. Holnap Baranyában nagyrészt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, tartósabb felhőzet inkább csak időnként lehet. A csapadék esélye kicsi, így száraz idő várható vasárnap a megye nagy részén. Holnap 9-14 fokra ébredünk, délután 20-25 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Kellemes, napos, szeptemberi vasárnapnak ígérkezik tehát a holnapi napunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 12-e van, szombat, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, és ebbe az órába Will Smith-szel foglalkozunk, aki negyed évszázada van a filmvászonon és a képernyőkön, a kezdés pedig az NSYNC csapatáé, ez a It's Gonna Be Me.
0: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Több mint negyed évszázada 1990. szeptember 10-én debütált az NBC műsorán a Kaliforniából jöttem, amellyel az akkor 21 éves rapper Will Smith elindította színészi karrierjét. A kultikossá vált sitcom nem csak egy korszak meghatározó televíziós produkciója lett, de egyes utat nyitott a főszereplő számára a hollywoodi sztár státusz felé. A mozivászon meghódítása alig egy hónappal a sitcom fináléja után 1996-ban jött el, bemutatták a Függetlenség napját, amely az év legnagyobb mozis sikere lett, és ezzel Will Smith pedig nagyon előre tölt, és a filmipar egyik legkeresettebb színészévé vált, és olyan nagy sikerű produkcióban kapott főszerepet, mint a Men in Black vagy a Bad Boys. Az utóbbi kettő pedig folytatásokkal is bír, úgyhogy szerintem Will Smith nem éppen az a karakter, aki le tudna állni, hogyha megnézzük azt is, hogy a mai napig koncertezik, mert hogy amellett, hogy zseniális színész, zseniális zenéket is tett le az asztalra, méghozzá DJ Jazzy Jeff-fel, akivel együtt szerepeltek egyébként a Kaliforniából jöttem című sorozatba, és igazából a dalok is onnan kerültek ki, és váltak hatalmas nagy világslágerekké. Úgyhogy ez így az egész összefolyik, ami Will Smith életében van, na de azt akartam mondani, hogy nem éppen tud leállni, úgyhogy szerintem sok filmben fog még feltűnni, amiben zseniálisat fog alkotni, viszont most nem hallgatjuk őt itt zeneileg, hanem az Ébredés és a Napindítás mellé indítom most a Deja Vu felvételét, és hogyha már Will Smith nem tudott megállni, akkor most szóljon a Can't Stop tőlük most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az Irene Mafia, és a mellettem szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 12-e van szombat, a névnaposok a Máriák, a születésnaposok között pedig Jennifer Hudsont, amerikai énekesnőt, színésznőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A Máriákról nem beszélve, akik a családunkban vannak, felsőpokonyiakat innen is csókoltatom, ezt muszáj voltam elmondani. 9 óra után pedig a sport lesz majd terítéken, irány Barcelona, és ott foglalkozunk Rafinhával, de magyar vonatkozása is lesz a dolognak, mert hogy valamilyen statisztikában csak Kocsis Sándor előzi meg ezt a brazil szupersztárt, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Lesz még egy fél órán közösen ebben az órában, úgyhogy majd a sportrovat csak utána fog jönni, viszont énekel majd nekünk Cooley Williams, a hírek után szól is majd a World Celebration.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újra tárgyalják a pécsi költségvetést. Boros véradást szerveznek. Ismét volt polgármesteri fogadó óra. Szendi Hajni vagyok. Szeptember 17-én tárgyalja a pécsi közgyűlés a város 2026-os költségvetésének újabb módosítását. A változtatás technikai jellegű, elsősorban az évközben beérkezett pénzek és felmerült kiadások átvezetéséről szól. Egyértelműen kiderül a számokból, hogy továbbra is szűkös mozgástérrel gazdálkodik az önkormányzat. A módosítással Pécs idei költségvetésének teljes összege több mint 64,2 milliárd forintra nő, ami a legutóbbi módosításhoz képest mintegy 883 millió forintos, 1,3%-os emelkedés. Ez nem jelent ennyivel több elkölthető pénzt, többek között évközben érkezett támogatásokat és a korábbi évről megmaradt összegeket vezetik át. Több éves múltja van már a polgármesteri fogadóórának. A napokban a Messzesi Általános Iskolába várta Péterfi Attila Pécs polgármestere azokat a pécsieket, akik meglátásaikat, panaszaikat személyesen szerették volna elmondani neki. A fogadó órán jelen volt még többek között a kulturális és népjóléti főosztály, valamint a városüzemeltetési főosztály is. Boros véradást tartanak szeptember 17-én reggel 8 és délután 6 óra között Pécsett a Pacsirta utcában. A szüreti időszak közkedvelt véradására várják az érdeklődőket. A tematikus napon a Villányi Borvidék pincészetei által felajánlott borok közül választhatnak a nap végén összesen 13 darab több fős, több tételes borkóstolással egybekötött pincelátogatást is kisorsolnak. November 8-áig lehet megtekinteni a Pincehely című kiállítást Pécsett. Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából. Az átfogó kiállítás a művész alkotásaiból az M21 galériában kapott helyet.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatosszámú főút pécsi szakaszán több helyen is útkarbantartási munkákat végeznek, sávlezárás, útszűkület lassítja a forgalmat. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémét csomópont után pedig aszfaltoznak. Jó utat kívánok! Holnap Baranyában nagyrészt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, tartósabb felhőzet inkább csak időnként lehet. A csapadék esélye kicsi, így száraz idő várható vasárnap a megye nagy részén. Holnap 9-14 fokra ébredünk, délután 20-25 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Kellemes, napos, szeptemberi vasárnapnak ígérkezik tehát a holnapi napunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Eros Ramazzotti, szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 12-e van szombat, egyébként a Bátorítás nemzeti napja, és hát a következő dalnak, a következő együttesnek a frontembere is bizony-bizony rengeteget bátorít, és áll ki egy dolog mellett, méghozzá amellett, hogy ADHD-t diagnosztizáltak nála, és megmutatja, hogy nem kudarc, és nem határozza meg az emberi értékeket, és bizony-bizony lehet teljes életet is élni, és ezzel kapcsolatban egyébként rengeteget foglalkozik a social médiába, és próbálja az embereket, az ilyen ADHD-val rendelkező embereket, egyébként ez egy figyelemzavar, előre tolni az életben, és szerintem rengetegen vagyunk így, hogy figyelemzavarosak vagyunk, én is, úgyhogy inkább folytatom most az ébredést és a napindítását. Jön tehát Adam Levine, azaz a Maroon 5 frontemberével, a She'll We Be Loved most itt a Bestán.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig, hogyha én vagyok, akkor mindig a sportterítéken és a mai napon a gránát vörös kékekhez látogatunk el méghozzá Katalóniába, ugyanis Rafinhának olyan szezon kezdete volt, hogy a statisztikák alapján a Barcelona házatájékán csak Kocsis Sándor előzi meg. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Madonna már biztos, hogy itt lesz velem, méghozzá a Gimme Tumival majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Támogatást kapnak a 150 lóerős dízel üzemű gépkocsi tulajdonosai. Ostromjáték is várja a közönséget. Ma folytatódik a tánctalálkozó. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter azt mondta, ezen dízel autók tulajdonosai szeptember, október, november és decemberi hónapokban havi 5 000 forint, tehát decemberig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. A kormány ezzel kompenzálja a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. Az érintetteknek ehhez nem kell kérelmet benyújtaniuk. A NAV adatbázis alapján a magyar államkincstár automatikusan a RAB bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót befizeti. Ma egész napos, középkori forgataggal folytatódik a harmadik kereszt és félhold a JPM Históriás udvarban, Pécsett. A táborban korabeli viseletek, fegyverek, harci bemutatók és kézműves foglalkozások idézik meg a 14.-16. század világát. Este a Barbakánnál ostromjáték is várja a közönséget, és aztán jönnek a koncertek. Irodalmi sétákat lehet tenni a Zsolnai negyedben. A parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között várják a résztvevőket. A közös séta során irodalmi alkotások kíséretében járják be a Zsolnai család életének legfontosabb helyszíneit. A Pécsi Nemzeti Színházban ma folytatódik a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak című produkciója után a Kamaraszínházban a Transdance, Hermész és PB2 Company egy áttáncolt élet című előadását tekinthetik meg az érdeklődők a jubileumi Tánc Találkozó programján belül.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
5: A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár érvényes. A következő napokban ez még így is marad, előreláthatólag szeptember 14-ig. Holnap Baranyában nagyrészt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, tartósabb felhőzet inkább csak időnként lehet. A csapadék esélye kicsi, így száraz idő várható vasárnap a megye nagy részén. Holnap 9-14 fokra ébredünk, délután 20-25 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Kellemes, napos, szeptemberi vasárnapnak ígérkezik tehát a holnapi napunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 9 óra után mindig a sportterítéken és a mai napon irány Barcelona, ugyanis Rafinhát csak Kocsis Sándor előzi meg a kezdeti statisztikákban, a szezon kezdeti statisztikákban jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz Kenny Dopp és a The Bucketheads közös a The Bump, a kezdés pedig az Unwitted, most itt a Best-en.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, a Barcelona brazil támadója Rafinha elképesztő formában kezdte meg a szezont, góltermelésével pedig olyan legendák történelmi rekordjait közelítette meg a katalán klubnál, mint a magyar aranycsapat klasszisa Kocsis Sándor. 8 gólt lőtt 5 meccs alatt, és ezzel egyel marad le Kocsis Sándor mögött, és bizony-bizony holt versenyben van Luis Suárezzel. A legrangosabb európai klubasorozatban 21 gólnál jár, amivel pedig Neymarral van holt versenyben, az 5. helyet foglalják el a klub történelemben. Előttük van Lionel Messi, Luis Suárez, Robert Lewandowski és Rivaldo. A Feyenoord elleni mérkőzésen legjobbnak megválasztott játékos kirabbanó formáját egyszerűen a kemény munkával magyarázta. Kiemelte, a céljuk az, hogy hazai pályán mutatott domináns szinte tökéletes futballt általánosítsák a szezon során minimálista csökkentség a hullámvölgyeket. Hát ez van Katalóniában a Barcelonánál, és folytatódik természetesen a holnapi napon majd nekik a megmérettetés a spanyol bajnokságban, nem is akár kivel állnak majd szembe, méghozzá Levante otthonába látogatnak majd el. Tőlem pedig most jönnek a legjobb zenék az éveredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, itt lesz velem például a pop királynője Madonna, Give It To Me-val, na meg most Enigma itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át.

jól mész, ül a baj, még több baj. Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Brand New Heavies és a Sometimes szeptember 12-én szombaton, amikor egyébként az ölelés és a pacsi napja van, és a következő dalban pedig pacsizik Barbara Streisand a Bonnie M-mel, és nagyon sokan azt hiszik egyébként, hogy a Dark Souls a Barbara Streisand azért használta fel, mert hogy ez Barbara Streisandnek a dala. Nem, ez a Bonnie M dala, de mégis az van benne mondva, hogy Barbara Streisand. Jön tehát a Dark Souls most ide a Best-re, az ébredés és a napindítás mellé. Barbara Streisand.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, és indul a Best hétvége a legjobb zenékkel, egészen délig még én hozom őket. Itt lesz például velem a következő órában már biztos a CNC Music Factory sikere, a Gonna Make You Sweat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Előállították a pécsi dílert. Folytatódott a hajsza, autókat is eldugtak. Kereszt napi programok a jótékonyság jegyében. Szendi Hajni vagyok. A gyanú szerint drogot árult, pécsett egy nő. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Mecsek kommandó tagjai augusztus végén a lakásában fogták el. A házkutatás során a nyomozók lefoglaltak kábítószerrel szennyezett csomagolóanyagokat, valamint a terjesztéshez szükséges eszközöket. A rendőrök egy automatába rendelt csomagot is lefoglaltak tőle, amelyben a gyors teszt alapján drog volt, írja a rendőrség. Előállították a dílert, kihallgatását követően pedig őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A kábítószer kereskedelem miatt már nyomoz ellene a pécsi rendőrkapitányság. A rendőrök az egyik vásárlóját, egy 32 éves pécsi férfit is előállítottak. Pécset folytatódott a hajsza, az idei Most Wanted Reality Show egyik legizgalmasabb epizódját hozta az elődöntő, ahol Pécs és annak 20 kilométeres körzete vált az ország csataterévé. A sorozatos elkapások egészen az utolsó percekig feszültségben tartották a nézőket. A meneküléshez két értékes autót is elrejtettek a Zsolnai Mauzóleumnál és a TV Toronynál. Szeptember 19-én a rockzene és a motorok, 20-án a sütemények és a kárásznapi programok kerülnek a középpontba Kárászon. A kétnapos rendezvény jóval több egyszerű szórakozásnál. A szervezők most is, mint már az elmúlt években is, támogatják a pécsi gyermekklinika betegeit. A jótékonysági kezdeményezés 7 évvel ezelőtt indult el. Ebben a hónapban is többször műsorra tűzték a Bobita Bábszínházban a Répa mesét. A báb előadás a 4-7 éves korosztálynak szól. Két szelebb ordi mesélő gondoskodik a tanulságról és természetesen a jó hangulatról. Szeptember 12-én szombaton rendezvény miatt Pécs területén útlezárásokra, megállási és várakozási tilalmakra kell számítani. A délutáni órákban Uránváros, a Szigeti Városrész, illetve a Belváros területén is több helyen teljes útzár lesz érvényben. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. Holnap Baranyában nagyrészt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, tartósabb felhőzet inkább csak időnként lehet. A csapadék esélye kicsi, így száraz idő várható vasárnap a megye nagy részén. Holnap 9-14 fokra ébredünk, délután 20-25 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Kellemes, napos, szeptemberi vasárnapnak ígérkezik tehát a holnapi napunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 12-e van szombat, indul a Best hétvége, tübörögnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem Fatboy Slim és a The Rockefeller Shank, de meghozza a hangulatunkat így szombat délelőtt majd a CNC Music Factory is, a Gonna Make You Sweat-tel, a kezdés pedig a Durán Durani, ez a Reach Up for the Sunrise.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: Mit tehet a sej?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa?

esélyét. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen kabátban, és ha nem tudom, én viszont tudom, hogy szeptember 12-e van szombat, a Hupikék törpikéket 1981-ben ezen a napon mutatták be az NBC csatornán, és hogyha már az NBC szóba került, akkor a következő énekesnő is összekedhető vele. 2022-ben ő képviselte szülőállamát, Ohio-t, méghozzá az American Song Contest című műsorban. Ő volt a legismertebb név a mezőnyben, a szakmai zsűri szavazataival nem sikerült tovább jutnia. Harmadik héten végül teljesen kiesett, miután a nézők is más előadókat juttatták tovább. Ide viszont az egyik legnagyobb slágerével érkezik most. Ő Mansi Gray, és most hozza az I Tried ide a Bestre.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

0: Best FM a legjobb zenék, a brit superstar DJ káprásztotta el a délelőttünket. Ez volt Fatboy Slim és a The Rockefeller Shank. Szép napot mindenkinek, mert hogy szeptember 12-e van szombat, a Máriák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Jennifer Hudsont, amerikai énekesnőt, színésznőt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És van is egy tragikus dolog, mert ugye 53 éves lenne Paul Walker, amerikai színész, 2013 óta nincsen velünk, a halálos iramban sztárja. A folytatásban pedig jönnek a legjobb zenék, és ígérem, mozgásba maradunk még hozzá Nina Skynak köszönhetően. A rövid szünet után hozom majd a Move Your Body-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a mai közös utazásunk utolsó órája következik, ami egyben a délelőtt utolsó órája is lesz. Itt lesz velem Charles és Eddie közöse, a Would I Lie to You például majd 11 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs szennyezés a Furt kutakban, a Fejér megyei Iváncsán inváziós erdőkből biztosítják a szociális tűzifát. Késelés a villamoson, döntött a bíróság. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A település egyetlen kutyában sem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsán. A Fejér megyei község önkormányzata jelezte, 55 furt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést. A vezetékes víz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. Azután lépett a helyhatóság, hogy az akkuüzem a múlt héten tájékoztatta őket. A gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Ezt követően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. A folytatásban is megóvják a védett erdőket. A rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával itthon. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki megszúrt egy utast szerdán Pesten a 4-es villamoson. Az ügyészség szerint már a megállóban balhézott saját barátnőjével, akit aztán meglökött. Ennek akart véget vetni a férfi, mire a tettes rárontott, hozzávágott egy üveget, többször megütötte, majd kétszer combon szúrta. Szerencsére csak könnyebben sérült meg. Már több hasonló ügye is volt az elkövetőnek, idén kétszer gyanúsították meg garázdasággal. 200 ezer fiatalt mozgat meg a 40. Diákolimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
2: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogós lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
1: Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai napra ebéd után egy igazi kis innyedséget is ajánlok, mert hogy szeptember 12-e van, és a csokoládé turmix napja, úgyhogy ezt el lehet majd fogyasztani, vagy vacsora után, vagy az ebéd után a mai napon. Na meg ebben az órában a legjobb zenéket, ugyanis itt lesz majd velem például Lutricia McLean, a Somebody Loves You Honey-val, na meg Kanye West, a Stronger-rel indulunk.
0: Best FM.

A mai napon van a bátorítás nemzeti napja. A következő előadót nem kell félteni, hogyha bátorításról van szó, ugyanis Lutrícia McLean érkezik, aki egy 9 gyermekes családban nőtt fel, édesapja prédikátor volt, és a karrierje kezdetén gospelben énekelt, úgyhogy a templomi gyökerek miatt abszolút az egész karrierjét végig kíséri a bátorítás és a pozitív üzenetek. Mint ahogy a következő dalban is, ugyanis arra hívja föl a figyelmét valakinek, hogy nincsen egyedül. Jön a Someone Loves You, Honey, most tehát Lutrícia McLeantől ide a Bestre.

derék, nagy erőnyomás. Szágult a vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton. Ülünk a vonaton, ülünk.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Best of a legjobb zenék, ez volt Alice DJ és a Battle of Alone. Egy rövid szünet, aztán még folytatom, ebből az órából van hátra egy nagyon picike, úgyhogy még biztos, hogy itt lesz velem például majd Kylie Minogue, az In Your Eyes-al folytatom majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Azaria dala után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Bénémet Dia érkezik, ővé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen Night Shift, méghozzá White Boy-jal, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek pörögnek 2 órán keresztül. A második órában állandó szombati rezidensük, ennek specialistája Slim Fit érkezik majd mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Holy volt idáig. Mindenkinek kívánok szép délután, jó rádiózást a Bessel, jön Timbaland utoljára vissza!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyed 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Közétkeztetés folyamatosan ellenőriz a Nébih 911 titkos iratokat tett nyilvánossá a CIA 4 tonna kokain célkeresztben a csempészbanda feje. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan ellenőrzi a menzákat, illetve a közétkeztetésben közreműködő konyhákat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szakembereik mindent vizsgálnak, ami a biztonságos, szakszerű működéshez kell. Az eredményeket aztán közzéteszik a hivatal honlapján. Részletek Tóth Dávid osztályvezetőtől.
5: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Nébi közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
4: Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A CIA már 3 évvel 2001. szeptember 11-e előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot egy komoly terrortámadás lehetőségére. Ez derült ki a most nyilvánosságra hozott és eddig titkosan kezelt iratokból. A hírszerzés akkor szinte pontosan megjövendölte azt, ami később bekövetkezett. A jelentések rögzítették, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida csoport robbanó anyaggal megrakott repülőgéppel vehet célba amerikai városokat, konkrét tervet azonban nem tártak fel. Tegnap szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek a 25 évvel ezelőtti merénylet sorozat 3000 áldozatáról. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét és vidám szombat délután kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem, Bénémet Diával, és olyan isteni slágerekkel, mint például a Destiny's Child dala, a Bootylicious, itt lesz a Halott pénz is, Ed Sheeran is énekel, most pedig Christina Aguilera-val indítom az órát. Szól a Dirty, rádiózunk együtt.
0: Best FM,

kezdte fel a legjobb zenéket. With Playing Games-el folytatjuk most a Backstreet Boys egyik első nagy nemzetközi slágere, amely 1996-ban jelent meg, és a második Backstreet's Back album európai kiadásán is szerepelt. Több országban is nagy sikere volt. Érdekesség, hogy az amerikai kiadásukon a dal csak később, 1997-ben jelent meg, és ott is a Billboard Hot 100 top 10-ébe került. A videóklipben a fiúk esős, fekete-fehér romantikus hangulatban szerepelnek, ez pedig azért mondhatjuk, hogy nagyban hozzájárult a korszak fiúbandás imázsukhoz. Érkezik tehát a Quit Playing Games. Itt a Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Makó rendezik a hagyományos hagymafesztivált, emiatt hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél, úgyhogy ez okozza a torlódást, hiszen a forgalmat a mellékutcákra terelik. Az M0-áson, az M3-as autópálya és az M2-es autóúti csomópont között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométer között burkolatjelfestés miatt lezárták a külső és a középső sávokat, a forgalmat a belső sávba terelik. Az M1-esen pedig továbbra is tartanak a szélesítési munkák, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon kell figyelni balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egész délután a legjobb zenéket hallgatjuk, így lesz ez a folytatásban is, úgyhogy hozom hamarosan az Ace of Base dalát. A Life is a Flower, az órát pedig ezzel kezdjük azonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyed 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Indul a gyermekvédelmi krízisprogram. A kutyári szennyezés után nincs baj Iváncsán. Köszönjük időjárás, 4 megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése, az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Eszerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. A település egyetlen kutyában sem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsán. A Fejér megyei község önkormányzata jelezte, 55 fúrt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést. A vezetékes víz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. Azután lépett a helyhatóság, hogy az Akkuüzem a múlt héten tájékoztatta őket. A gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Ezt követően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. 4 megyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. Az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz, figyelmeztetett tájékoztatásában a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Kitiltották az okos szemüvegeket az iskolákból Norvégia fővárosában. Elejét akarják venni annak, hogy a gyerekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. Ráadásul a kellékeknek nincs semmi extra szerepük az oktatásban, más eszközökkel gond nélkül helyettesíthetők, viszont kiszolgáltatják a tanulókat és a diákokat egy gigacégnek, illetve akár a bűnözőknek is. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, szeptember 12-e van, ma a Máriákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, én pedig gondoskodom a legjobb zenékről, érkezik is Gramofonzi, egy szerb DJ és producer projekt, amelynek a Why Don't You című dala 2010-ből szól most.
0: Best FM.

FM legjobb zenék. A Life is a Flower, a svéd Ace of Base 98-as dala, amely a Flowers című harmadik stúdióalbumukon jelent meg. A dal Európában hatalmas siker lett, az Egyesült Királyságban például az 5. helyig jutott, és több országban is bekerült a top 10-be. Érdekesség, hogy a szám eredeti változata a Whenever You're Near Me, később új dalszöveggel és új címmel jelent meg Európában. A dal üzenete ugye alapvetően az élet pozitív oldalának kereséséről szól, és jól illeszkedik az Ace of Base jellegzetes reggae poppos hangzásához. Ezzel nosztalgiázunk a folytatásban, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok a közlekedési infókkal. Az M1-esen több helyen is felújítás van, például a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagyszent János-Böny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek. Ott a 85-ös és a 97-es kilométer között a hegyes halom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, Budapest felé sáv elhúzással a külső és a leálló sáv járható. Aztán Tata térségében a 78-as és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé szintén a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

keret, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vidám szombat délután kívánok mindenkinek. Folytatódik a Best délután azonnal a legnagyobb kedvencekkel, továbbra is a 90-es és a 2000-es évek legjobbjait hallgatjuk. Előtte hírek itt a 2 óra, aztán hamarosan jön a Margaret Highland is. Éjszaka és felcsendül Tom Novi és Lima közösre is. Now or Never, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a gyermekvédelmi krízisprogram. Nőtt a Dunavíz szintje Budapestnél. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. Az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Ez szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis vasárnap délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél. A rendőrség közlése szerint a sofőr megállás nélkül továbbhajtott, nem hívott segítséget. Az elkövetőt már elfogták, a hatóság későbbre ígért részletes tájékoztatást az esetről. Négy vármegyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. A Nébih figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. Két éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el. Keleten még kitartanak a felhők, másodnapos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő, a fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És egy újabb óra, újabb nagy kedvencekkel. Hello mindenkinek, én Véné Meddia vagyok. 2 óra múlt, néhány perccel, én pedig továbbra is adom a legjobb zenéket, hozom Justin Timberlake-et a Szenyoritával, aztán itt lesz Geszti Péter is Péter Fiborival, most pedig a Now or Never-t hallgatjuk Tom Novi, német DJ és producer slágerét, amelyben Lima is közreműködik.
0: Best FM.

legjobb zenék. Biztos sokan vannak vele úgy, hogy nem bírnak ki 5 percet anélkül, hogy rá ne néznének a telefonjukra. Csak egy pillanatra megnyitjuk az Instagramot, majd fél órával később még mindig görgetünk, éjszaka felébredünk, és az első dolgunk ellenőrizni az értesítéseket, vagy újra és újra rossz híreket olvassuk, annak ellenére, hogy pontosan tudjuk, hogy mindez csak fokozza a szorongásunkat. A szakértők szerint nem arról van szó, hogy démonizálnunk kellene az okos telefonokat, a közösségi médiát vagy a videójátékokat. A digitális világ ma már az életünk szerves része és számos előnnyel járhat. A probléma akkor kezdődik, amikor a használat nehezen kontrollálhatóvá válik, és fokozatosan kiszorítja az alvást, a munkát, a tanulást, a társas kapcsolatokat vagy a fizikai aktivitást. A digitális fejlődéssel együtt megjelentek a modernkori problémák, és a kutatások egyre több nevet adnak azoknak a viselkedés formáknak, amelyek a telefon használattal és a közösségi médiával, digitális jelenléttel függnek össze. Egy fontos különbséget már az elején érdemes tisztázni. Nem minden, amit okostelefon függőségnek nevezünk, számít hivatalosan elismert betegségnek. Az Egészségügyi Világszervezet azonban a betegségek nemzetközi osztályozásában önálló rendellenességként ismerte el a játékfüggőséget. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a sok videójátékozás önmagában betegséget jelentene. A rendellenesség lényege a játék feletti kontroll elvesztése, a játék egyre nagyobb prioritása más tevékenységekkel szemben, valamint az, hogy az érintett a negatív következmények ellenére is folytatja a játékot. De ugye ott van például a közösségi média függőség, ami mellett nem mehetünk el. A közösségi média egyik legerősebb csapdájának, ma már a közismert neve ugye a FOMO, vagyis annak a lemaradásáról, a kimaradástól való félelem. Ez az az érzés, amely azt súgja, hogy mi van, ha közben történt valami. Így aztán újra és újra ellenőrizzük a WhatsAppot, az Instagramot, a TikTokot, a híreket és az üzeneteinket akkor is, amikor erre valójában semmi szükségünk nincs. A FOMO nem pszichiátriai diagnózis, hanem olyan pszichológiai jelenség, amelyet többek között az internet és a közösségi média problémás használatával összefüggésben vizsgálnak. De egyébként a gyakorlati tanulság egyszerű, ha a telefon rendszeresen elrabolja az alvásidőnket, érdemes újra gondolnunk a lefekvés előtti képernyő használati szokásainkat. Töltjük az időnket inkább hasznosabban, a lehetőség szerint minél kevesebb telefon használattal, én pedig adom cserébe a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Pest FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bag és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Gyöngyös nyugat csomópontnál ugyancsak az M3-ason a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. Ami pedig az M5-öst illeti, Kunszállás és Kecskemét között cserélik a szalagkorlátot. A 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék, Curtis slágerét hallgattuk, ez volt a Fehér Rózsa. Hamarosan itt a 3 óra, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán érkezik hamarosan a Kelemen kabátban, és EQ közössel Maradjatok gyerekek, de előtte felcsendül a Rapture Nagy Áli dala. Most pedig robogunk tovább a Kielefel, itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyed 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
2: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Elpusztult Kira, a pécsiek oroszlánja. Változik a menetrend, egy hónapig kell erre számítani. Szép őszi időben lesz részünk. Szeptember 17-én tárgyalja a pécsi közgyűlés a város 2026-os költségvetésének újabb módosítását. A változtatás technikai jellegű, elsősorban az évközben beérkezett pénzek és felmerült kiadások átvezetéséről szól. Egyértelműen kiderül a számokból, hogy továbbra is szűkös mozgástérrel gazdálkodik az önkormányzat. A módosítással Pécs idei költségvetésének teljes összege több mint 64,2 milliárd forintra nő, ami a legutóbbi módosításhoz képest mintegy 883 millió forintos, 1,3%-os emelkedés. Ez nem jelent ennyivel több elkölthető pénzt, többek között évközben érkezett támogatásokat és a korábbi évről megmaradt összegeket vezetik át. A Tükebusz ZRT tájékoztatása szerint a Hirdi-Zengő utcát a 6-os főúttól északi irányba egyirányosítják szeptember 14-én hétfőn reggel 8 órától egy hónapon át. A 6-os út Zengő utca és Harangláb utca csomópont jelzőlámpa építési munkálatai miatt. Ez több busz közlekedését is érinti. Indulás előtt feltétlenül tájékozódjon. Boros véradást tartanak szeptember 17-én reggel 8 és délután 6 óra között Pécsett-Tapacsirta utcában. A szüreti időszak közkedvelt véradására várják az érdeklődőket. A tematikus napon a Villányi Borvidék pincészetei által felajánlott borok közül választhatnak a nap végén összesen 13 darab több fős, több tételes borkóstolással egybekötött pincelátogatást is kisorsolnak. Elpusztult Kira, a pécsiek oroszlánja. Szomorú hírt közölt a pécsi állatkert. 22 év után lehunyta a szemét Kira, az új egyik jól ismert oroszlánja. Kira Győrben született, kölyökként került Pécsre, ahol kezdetben gondozói nevelték. Később Leo és Noni, majd Moró mellett élt, és a gondozók szerint igazi főnök asszonyként tartotta kézben a csapatot. A különleges tárgyak iránti kíváncsiságáról is híres volt. Egy alkalommal például egy látogató gyermekének kifutóba esett cipőjét szerezte meg, amelyet csak komoly erőfeszítések árán sikerült visszakapni tőle. Az idős oroszlán egészségi állapota az utóbbi időszakban rohamosan romlott, ezért a szakemberek a nehéz döntés mellett döntöttek, és Kirát örökre elaltatták. Hatodik alkalommal szervezi meg a Diverse Youth Network a Page Pride felvonulást, a Freedom of My Identity emberi jogi fesztivál záró eseményét. A felvonulás ma az Uránbányász térről indul. A szabadság nem tiltható be, ez az idei fesztivál központi üzenete. A felvonulás követően a Kossuth téren hangzanak majd el a beszédek.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
4: A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár érvényes. A következő napokban ez még így is marad, előreláthatólag szeptember 14-ig. Holnap Baranyában nagyrészt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, tartósabb felhőzet inkább csak időnként lehet. A csapadék esélye kicsi, így száraz idő várható vasárnap a megye nagy részén. Holnap 9-14 fokra ébredünk, délután 20-25 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Kellemes, napos, szeptemberi vasárnapnak ígérkezik tehát a holnapi napunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk 4-kor a Besten. További kellemes hétvégét kívánok. Szombat lévén rövidesen kezdődik a Pécs Café Light, izgalmas témákkal és persze minden mellé kitűnő zenékkel. Velünk lesz a folytatásban a Rozzállám, előtte érkezik Ájó Nagy Gyalival közösen. 101.7 Best FM, a legjobb!

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Vendégem Kernár Barbara, a Europe Direct Baranya megyei információs pont vezetője. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Témánk, hogy ismételten jön a 4 Europe vetélkedő, amit a hallgatók már szerintem nagyon jól ismernek. Mik az idei részletek?
2: Hát bízom benne, hogy egyre többen ismerik. Immáron 14. alkalommal szervezi meg a magyarországi Europe Direct hálózat, az Európai Bizottság magyarországi képviselete, valamint az Európai Parlament magyarországi irodája a 4 Europe Európai Uniós tematikájú tanulmányi versenyt középiskolás diákoknak. Azt gondolom, a sikert azt is mutatja, hogy egyre többen jelentkeznek. Tavaly már 344 csapat jelentkezett, illetve már augusztus eleje közepe felé érdeklődnek a diákok, illetve a tanárok, hogy jaj, mikor lesz-e idén, úgyhogy ennek nagyon örülünk. A vetélkedő az 3 fordulóból áll. Az online forduló a szeptember 14-én, tehát jövő hétfőn nyílik meg, ez az online felület. 4 fős csapatokat várunk a tanulmányi versenyre, minden középiskolából tetszőleges csapat jelentkezhet. Az a lényeg, hogy azonos iskolába járjon ez a 4 középiskolás diák, és legyen értelemszerűen egy felkészítő tanár is. Egészen október 5-éig jelentkezhetnek a csapatok, és itt fel is hívom a figyelmet, kifejezetten a szaktanárok figyelmét, hogy az online feladatokat jól teljesítő csapatok tanárai jelentkezhetnek egy brüsszeli szakmai tanulmányútra, amely előre láthatólag 2027 nyarán fog megvalósulni. Mindenkit bíztatok erre, aki még nem járt Brüsszelbe és nem látta testközelből az Európai Uniós intézmények működését, illetve a döntéshozatal működését. A legjobban teljesítő csapatok azok fognak bejutni a regionális döntőbe, amelyek országosan 7 helyszínen kerülnek megrendezésre november 18-án. A Dél-Dunántúli regionális döntő az Pécset kerül megrendezésre, és ide a régióból, tehát Baranya, Tolna és Somogy vármegyéből 10 csapat fog bejutni. Itt ezeken a döntőkön az első, a második és a harmadik helyezett csapatok már nagyon komoly értékben utazási utalványokat fognak nyerni, de minden további résztvevő csapat is díjazásban részesül.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Pécske Félájtban.

0: legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Kerner Barbarával, a Europe Direct Baranya megyei információs pont vezetőjével. Témák még mindig a For Europe vetélkedő.
1: December 10-én kerül sor majd az országos döntőre Budapesten, az Európai Unió házában. Itt viszont már nagyon komoly nyeremények vannak, hiszen az első és második helyezett csapat iskolája egy strasbourgi, franciaországi szakmai tanulmányi utazást nyer, és ide nem csak az adott csapat tud eljutni, hanem egy egész osztály, egy 26 fős osztály tanárokkal együtt tud elmenni. Azt gondolom, ez már egy nagyon komoly nyeremény, és azon felül, hogy ugye végig fogják játszani a diákok ezt a tanulmányi versenyt, én úgy gondolom, hogy nagyon komoly törzs tananyagon túlnyúló tudásra fognak szert tenni, komoly tapasztalataik lesznek, a készségeik fognak fejlődni, hiszen csapatba kell dolgozni, fejlődik a csapatmunka, komoly kutatást kell majd végezniük. Nyilvánosan kell megszólalniuk, nyilvános beszéd akár egyedül, akár csapatban, és ezek a készségek, ezek a tapasztalatok mind a jövőbeni tanulmányaik, mind a jövőbeli karrierjükhöz, illetve reméljük, hogy majd az aktív társadalmi részvételükhöz is komolyan hozzá fog járulni. Amennyiben a versennyel kapcsolatban bárkinek további kérdése van, várjuk szeretettel a Europe Direct tájékoztató központban Pécs belvárosában, illetve telefonon, e-mailen vagy a közösségi média felületeinken.
0: Barbara, köszönöm!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Pécs Café Night a következő órában folytatódik újabb izgalmas témákkal és kitűnő zenékkel. Elsőként például a Mark Ronson és Amy Winehouse párosát hozom. Most viszont hajni hozza a híreket délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Megtartották a polgármesteri fogadó órát, ostromjáték is várja a közönséget. Ma is folytatódik a 20. pécsi nemzetközi tánctalálkozó. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter azt mondta, ezen dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és decemberi hónapokban havi 5 000 forint, tehát decemberig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. A kormány ezzel kompenzálja a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. Az érintetteknek ehhez nem kell kérelmet benyújtaniuk. A NAV adatbázis alapján a magyar államkincstár automatikusan a RAB-bank számlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót befizeti. Több éves múltja van már a polgármesteri fogadóórának. A napokban a Messzesi Általános Iskolába várta Péterfi Attila Pécs polgármestere azokat a pécsieket, akik meglátásaikat, panaszaikat személyesen szerették volna elmondani neki. A fogadóórán jelen volt még többek között a kulturális és népjóléti főosztály, valamint a városüzemeltetési főosztály is. A gyanú szerint drogot árult Pécsett egy nő. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Mecsek kommandó tagjai augusztus végén a lakásában fogták el. A házkutatás során a nyomozók lefoglaltak kábítószerrel szennyezett csomagolóanyagokat, valamint a terjesztéshez szükséges eszközöket. A rendőrök egy automatába rendelt csomagot is lefoglaltak tőle, amelyben a gyors teszt alapján drog volt, írja a rendőrség. Előállították a dílert, kihallgatását követően pedig őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A kábítószer kereskedelem miatt már nyomoz ellene a pécsi rendőrkapitányság. A rendőrök az egyik vásárlóját, egy 32 éves pécsi férfit is előállítottak. Ma egész napos, középkori forgattaggal folytatódik a harmadik kereszt és félhold a JPM Históriás udvarban Pécsett. A táborban korabeli viseletek, fegyverek, harci bemutatók és kézműves foglalkozások idézik meg a 14.-16. század világát. Este a Barbakánnál ostromjáték is várja a közönséget, és aztán jönnek a koncertek. A Pécsi Nemzeti Színházban ma folytatódik a 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. A Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak című produkciója után a Kamaraszínházban a Transdance, Hermész és PB2 Company egy áttáncolt élet című előadását tekinthetik meg az érdeklődők a jubileumi tánctalálkozó programján belül.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: A 6-os számú főút pécsi szakaszán több helyen is útkarbantartási munkákat végeznek, sávlezárás, útszűkület lassítja a forgalmat. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémét csomópont után pedig aszfaltoznak. Jó utat kívánok! Holnap Baranyában nagyrészt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, tartósabb felhőzet inkább csak időnként lehet. A csapadék esélye kicsi, így száraz idő várható vasárnap a megye nagy részén. Holnap 9-14 fokra ébredünk, délután 20-25 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Kellemes, napos, szeptemberi vasárnapnak ígérkezik tehát a holnapi napunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ha Hajni, köszönöm szépen, visszavállak 5-kor a Besten. Maradt még izgalmas témám, úgyhogy már is folytatódik a Pécske Félájt, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Ami pedig a dalokat illeti, velünk lesz majd Rácz Gergő, Sheryl Crow a 90-es évekből, előtte itt van a Mark Ronson, Amy Winehouse-zal. 101 hét Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM.
1: A vonalban már itt van velem Polics József, Komló polgármestere, akivel az aktuális beruházásokról beszélgetek.
2: 48-as térnél itt már a héten látszottak a mozgolódások a Zengő Áruház előtti területen, de ott jövő héten már komolyabb munkákra is sor fog kerülni, és ez a komlóiak szempontjából, hogy mondjam, egy kulcs gyalogos közlekedési csomópont. Nagyon sokan járnak arra. Az egyik oka az, hogy vele szemben található a komlói buszpályaudvar, és a gyalogátkelő hely itt visz át a buszpályaudvarra. De hála Isten, van egy 80-100 méterrel előtte is van egy gyalogátkelő hely, de a templom tér is sincs, azt mondom, hogy olyan messze, mert ilyen szempontból kulcs ez a csomópont. És mondhatom, hogy most már szűkül a pálya, mert elindultunk a Tóth Ferenc Színház és Hangversenyteremtől, és most már itt vagyunk valójában az akcióterületnek a végén. Számomra nagyon fontos, hogy a hozzá kapcsolódó területek, amik kvázi közterületként néznek ki, de valójában a KOP tulajdonában vannak, és hála Isten sikerült megállapodnunk a KOP-pal, hogy ezeket a kvázi közterületnek látszó részeket a saját finanszírozásukból felújítják. Ezáltal mondhatom, hogy egy komplex térfelújítás tud megvalósulni, és nem marad a mögött lévő, nem önkormányzati tulajdonban lévő terület felújítatlanul. Itt most olyan munkálatokra kerül sor, ami érzékenyen fog érinteni mindenkit. Lesznek fakivágások, teljesen új pihenő, kisebb játszófelületek kerülnek kialakításra, és természetesen mindenhol megújul mind a gépjármű közlekedési felületek, mind a gyalogos közlekedési felületek. És ahogy mondtam, most már közeleg a vége, már szerződés szerint is, mert a szerződéses befejezési határidő az november 16-a, tehát itt összességében lassan 2 hónap múlva minden munkálatokat a kivitelezőnek be kell fejeznie, és a jelenlegi készültségi fok arra enged következtetni, hogy ezt a határidőt a kivitelezők tartani is tudják. Tehát ennyit tudok mondani a 48-as tér és a hozzá kapcsolódó munkálatokról.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Pécske Félájtban. Yeah, yeah.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Folytatódik a Pécs Café Light, itt van velem a vonalban a Polics József Komló polgármestere, témánk az aktuális beruházások.
1: A Nyár utca felújításáról már többször beszéltünk az elmúlt időszakban. Nyár utcai ingatlanok a 1900-as évek elején indult akkori alapbányászkodáshoz kapcsolódó ingatlanok előtti közterületek. Ez az újtelepi sor a megjelenésével, az ikerházaival, a futó gerinc magasságaival, a típusházakkal, a szűk utcákkal egy jellemző városrésze Komlónak, de az 1900-as évekből való indulással, a terepviszonyok figyelembevételével is itt nagyon szűkek az utcák, és valójában a terepviszonyokat az utak melletti támfalakkal próbálták még nagyobb százalékban kihasználhatóvá tenni. Most, amikor mi lézerpontossággal megcsináltuk a vízvezeték kiváltás után a teljes útfelújítást, akkor az épületek felé eső oldalon sajnos olyan szintkülönbségek alakultak ki, amelyek a szűk utcán való közlekedést szinte lehetetlenné tették két autó találkozása vagy parkolása esetén. Ezért döntöttünk úgy, hogy a képviselői alap felhasználásával a városgondnokság egy kiegészítő beszerzési eljárást indítva itt ezeknek a szintkülönbségeknek a megszüntetésére ajánlatot kért és kötött szerződést, és ennek a kivitelezése valósult meg a héten. Így azt mondhatom, hogy a jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi keret maximális kihasználásával a Nyár utcai vízvezeték rekonstrukció és az utána következő útburkolat és az ahhoz kapcsolódó felületek helyreállítása megtörtént. Erre összességében 50 millió forint közelében került ráfordításra. Tudom, a lakók jelzése alapján el tudnák képzelni még a járda és a csapadékvíz elvezető rendszernek a felújítását is, de a jelenlegi költségvetési helyzetben a jelenlegi állami és európai uniós támogatások figyelembevételével erre nem volt lehetőség. Természetesen, ha bármilyen pályázati forrást tudunk szerezni, akkor mindig is törekszünk a komplex felújításokra, de most az önkormányzat büdzséjéből ennyi futott, használják egészséggel, vigyázzanak rá, hogy nagyon sokáig tudják élvezni.
0: Polgármester úr, köszönöm.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Eddig tartott a mai Pécs Café Light, holnap folytatjuk a szokott időben. Hajnalban tiéd a terep, érkeznek a legfrissebb hírek és információk, délután 5-kor, majd velünk lesz Jennifer Lopez és a Play.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Elpusztult Kira, pécsiek oroszlánja. Változik a menetrend, egy hónapig kell erre számítani. Szép őszi időben lesz részünk. Szeptember 17-én tárgyalja a pécsi közgyűlés a város 2026-os költségvetésének újabb módosítását. A változtatás technikai jellegű, elsősorban az évközben beérkezett pénzek és felmerült kiadások átvezetéséről szól. Egyértelműen kiderül a számokból, hogy továbbra is szűkös mozgástérrel gazdálkodik az önkormányzat. A módosítással Pécs idei költségvetésének teljes összege több mint 64,2 milliárd forintra nő, ami a legutóbbi módosításhoz képest mintegy 883 millió forintos, 1,3%-os emelkedés. Ez nem jelent ennyivel több elkölthető pénzt, többek között évközben érkezett támogatásokat és a korábbi évről megmaradt összegeket vezetik át. A Tükebusz ZRT tájékoztatása szerint a Hirdi-Zengő utcát a 6-os főúttól észak irányba egyirányosítják szeptember 14-én hétfőn reggel 8 órától egy hónapon át. A 6-os út Zengő utca és Harangláb utca csomópont jelzőlámpaépítési munkálatai miatt. Ez több busz közlekedését is érinti. Indulás előtt feltétlenül tájékozódjon. Pécset folytatódott a hajsza, az idei Most Wanted Reality Show egyik legizgalmasabb epizódját hozta az elődöntő, ahol Pécsésen a 20 kilométeres körzete vált az ország csataterévé. A sorozatos elkapások egészen az utolsó percekig feszültségben tartották a nézőket. A meneküléshez két értékes autót is elrejtettek a Zsolnai Mauzóleumnál és a TV-toronynál. Szeptember 19-én a rockzene és a motorok, 20-án a sütemények és a kárásznapi programok kerülnek a középpontba Kárászon. A kétnapos rendezvény jóval több egyszerű szórakozásnál. A szervezők most is, mint már az elmúlt években is, támogatják a Pécsi Gyermekklinika betegeit. A jótékonysági kezdeményezés 7 évvel ezelőtt indult el. Elpusztult Kira, a pécsiek oroszlánja. Szomorú hírt közölt a pécsi állatkert. 22 év után lehunyta a szemét Kira, az zoo egyik jól ismert oroszlánja. Kira Győrben született, kölyökként került Pécsre, ahol kezdetben gondozói nevelték. Később Leo és Noni, majd Moró mellett élt, és a gondozók szerint igazi főnök asszonyként tartotta kézben a csapatot. A különleges tárgyak iránti kíváncsiságáról is híres volt. Egy alkalommal például egy látogató gyermekének kifutóba esett cipőjét szerezte meg, amelyet csak komoly erőfeszítések árán sikerült visszakapni tőle. Az idős oroszlán egészségi állapota az utóbbi időszakban rohamosan romlott, ezért a szakemberek a nehéz döntés mellett döntöttek, és Kirát örökre elaltatták.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: A 6-os számú főút pécsi szakaszán több helyen is útkarbantartási munkákat végeznek, sávlezárás, útszűkület lassítja a forgalmat. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémét csomópont után pedig aszfaltoznak. Jó utat kívánok! Holnap Baranyában nagyrészt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, tartósabb felhőzet inkább csak időnként lehet. A csapadék esélye kicsi, így száraz idő várható vasárnap a megye nagy részén. Holnap 9-14 fokra ébredünk, délután 20-25 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Kellemes, napos, szeptemberi vasárnapnak ígérkezik tehát a holnapi napunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Köszönöm szépen a friss híreket, információkat, hajnyi neked jó pihenést, hiszen holnap már visszatér Incani. Én viszont maradok és játszom a dalokat, jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Kezdünk J-Lo-val, ez a Play.
2: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Továbbra is várom a közlekedési információkat SMS-ben és Fiberen keresztül a számom este 6-ig 30-as 889 107-es. Rövidesen jönnek az időjárás hírei, addig is velünk leszek a dalok, mint például a Széllel szemben, Bájalextől és a Sleptől. Előtte adom a Depeche Mode klasszikusát, It's No Good, a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hamarosan folytatódik a hétvégi zenei maraton, előtte viszont jönnek az időjárás legfrissebb hírei. Holnap reggel meglehetősen hűvös lesz, összességében 8-9 fokra számíthatunk, napközben viszont a 22 fok a jellemző, szél és csapadékmentesen. A hétfő kettős frontot hoz 20 fokkal, kedden reggel megjelenik a köd, napközben viszont 25, akár 26 fok is előfordulhat, csak úgy, mint szerdán. Csütörtökön hideg front érkezik széllel és lehűléssel, és összességében 4-6 mm esővel. Az időjárás hírei után, ahogy ezt ígértem, tovább szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen, itt a Honey Beast és a Védtelen.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyermekvédelmi krízisprogram indul, jön a budapesti filmmaraton, több tonna kokaint foglaltak le egy francia kikötőben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali, mint egy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mint egy 6 milliárd forintot közvetlenül szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. A kormány gyermekvédelmi jelentése szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. 23 ezren élnek állami gondozásban, és 2700-an várnak arra, hogy kiemeljék őket a családjukból. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a Köcsei polgári piknikre érkezve újságíróknak. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Csak nem 100 vetítéssel várja a közönséget az idei budapesti klasszikus filmmaraton. A Nemzeti Filmintézet szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a fesztivált. A részletekről Horváth Csaba, az intézet marketing és kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Idén két fontos évfordulót is ünneplünk a BKFM-en. 125 éves a magyar film, és 70 évvel ezelőtt volt az 1956-os forradalom. A budapesti klasszikus filmmaraton ezért külön szekciót szentel a forradalmat feldolgozó magyar filmeknek. Ezekkel együtt több mint 20 hazai alkotás lesz látható a fesztiválon.
1: A fesztivál teljes programja a Filmmaraton honlapján érhető el. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque-ben. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Keleten még kitartanak a felhők, másút napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő. A fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

Kifelé a nyárból egyre többet jön velünk szembe a kérdés a profiainkon keresztül is, meg a 0625555155-ös Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik? Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe, de hogy valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, az 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiainkra, Facebookon és Instagramon, és akkor, hogyha van konkrét információ, akkor mi azt ott egyből megosztjuk majd veletek természetesen, jó? Tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instagramon.

0: zenékkel.
1: A Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nácsik lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzen.

0: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyed 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
1: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Gyermekvédelmi krízis program indul, több fiatal véradóra lenne szükség, lezuhant egy drón Romániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermek védelmi jelentése. Az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Ez szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
6: Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
5: Drón zuhant le Románia északkeleti részén. A román védelmi minisztérium közölte, nincsenek sérültek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricaföldön landolt. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova értesítette a román felet, hogy egy drón repült át a két ország légterén és Románia felé tart. Riasztást is kiadtak a román hatóságok, és bejelentések is érkeztek az eset miatt. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
0: 2 héttel ezelőtt ugye úgy kezdtük Tupekkel, hogy hát ha esetleg, hát aztán végül hamarabb lett ítélethirdetés, mint ugye szeptember 7-e, a halálának a 30. évfordulója, de hát ugye ez megint ugye az amerikai igazságszolgáltatásnak egy ilyen érdekes helyzete, hogy azt már kimondták, hogy bűnös. Azt már mondták ki, még ki,
7: hogy mit kap.
0: Mit kap, és hogy mennyit, ez majd valamikor október környékén
7: fog kiderülni. Ezt nem is értem. Tehát, hogy így meg hányják vetik, vagy nem tudom.
0: Én nem tudom, mert...
7: Bedobják egy gépbe, elássák, kiássák.
0: Igen, vagy fej vagy írása, ha fogalmam sincs, mert hát ugyanúgy természetesen már most fellebbeztek a döntés ellen, hogy még nem is tudják, hogy mennyit kell majd a gutterba eltölteni. Érdekes. Szóval, de nagyjából az történt, amiről beszéltünk, ugye, hogy hozott is ajándékot, meg nem is. El is mondták, hogy ő szervezte, de hát még mindig nem tudjuk, hogy ki húzta meg a ravaszt, szóval, hogy...
7: Ezt soha nem fogjuk majd megtudni. Ha csak nem építünk egy időgépet, és megyünk vissza, és nézzük meg.
0: Azt viszont tudjuk jól, hogy mostantól Slim Fit a lemez játszok magat még egy órán keresztül hip-hoppal és R&B-vel.
7: Hello, hello.
1: Ez a

0: itt a Best FM-en.
1: Na megnézted az új Ariana Grande klippet?
2: Nem, még mindig, de le vagy. Jól van, na, picit sűrű volt az
1: egy szobi időszak. De ha majd egyszer így face-to-face összekerültek, és megkérdezi az Ariana, hogy látta, de akkor... Hogy fogsz majd a szemébe hazudni? Vagy azt mondod, hogy vagy nem? Hát föl kell készülni minden esetőségre. Hát, sztárom a páromat, nem látom.
2: Hát, de hogy nem, meg a túl jó nő a csajomat is.
1: Na tessék!
2: Ugye?
1: Aj, Szabika. Slim.

0: bulikat, illetve ti már leizártatok a nyarat, vagy?
1: Nem, képzeld el. Hanyadika van ma?
0: Hóha, én azt tudnám. 12.
1: Így van, tehát jövő hét szombaton.
0: 19?
1: Így van.
0: Az utolsó? Vagy neked
1: így
0: az
1: van,
0: utolsó?
1: Az záró, az
0: utolsó.
1: Záró.
0: A hajón.
1: A hajón. Jó, így van, az akkor. Orrában. A Petőfi írlábánál.
0: Jó van. Mondjuk már nyár, az már pár napja nincsen, de mindegy. Azért legyen jó idő.
1: Meleg van, jó idő van. Mindenki happy.
0: Az a lényeg.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ezt nem lehet megunni.
2: Ez mi ez egészen pontosan? Fat Joe és Big Pun?
1: Igen.
2: Igen?
1: Igen. A rácsímet sose jut eszembe.
2: Na, jó van. De micsoda mázdi, hogy ez is természetesen tracklistával együtt fel lesz töltve a...
1: Mixcloud.com/DI és Linfit.hu-n weboldalra, és www.bestfmbudapest.hu weboldalon megtaláltok minket.
2: Így. Slimfitet meg legközelebb jövő szombaton találtok meg, ugyanígy 7 és 8 óra között, meg az említett helyen. Ugyanúgy előtte, utána?
1: Így, így, így.
2: Oda mész, ide jössz, visszamész.
1: Rohangálszok fel alá, jó. Mint a mérgezett tegér.
2: De 7 és 8 között fixen itt, ezt meg a mait köszönjük szépen.
1: Köszi, jó, köszi. Ain't not a player. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A magyar gyermekek közel 8%-a veszélyeztetett. Négy megyében visszavonták a tűzgyújtási tilalmat, robbanótesteket találtak a Margit szigeten. Villányi Eszter vagyok. Közzétette a gyermekvédelmi jelentését a kormány. 12 vármegye 19 intézményében és szakmai egységében jártak a felmérés készítői, és mintegy 500 szakemberrel beszélgettek. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezer veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23 ezer gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott. Azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak az ágazatra. Négy vármegyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. A NÉBIH figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Második világháborús robbanótesteket találtak a Margit szigeten. A kézigránátot és a német 3 centis puskagránátot már el is szállította a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanóeszközök a Margit sziget pesti oldalán kerültek elő. Amíg a tűzszerészek dolgoztak, 200 méter sugarú körben kiürítették a területet, a korlátozást már feloldották. A CIA már 3 évvel a 9-11 előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot egy komoly terrortámadás lehetőségére. Ez derült ki a most nyilvánosságra hozott és eddig titkosan kezelt iratokból. A hírszerzés akkor szinte pontosan jelezte, ami később bekövetkezett. A jelentések rögzítették, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida csoport robbanóanyagokkal megrakott repülőgépekkel vehet célba amerikai városokat. Konkrét tervet azonban nem tártak fel. Tegnap szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek a 25 évvel ezelőtti merénylet sorozat 3000 áldozatáról. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéke, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt ez a szombati nap, és remélem felkészültetek arra, hogy a legjobb zenékkel elköszönjünk tőle. Kérem szépen, ezt az órát nem más kezdi, mint az isteni Rihanna, jön a Panda Replay.
2: Ez a Night Shift,

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1990-ben jelent meg Whitney Houston I'm Your Baby Tonight című dala, és rögtön az amerikai Billboard lista élére került. A számot az akkoriban elképesztő slágergyáros páros Ellie Reed és Baby Fierce írta és producálta, Whitney pedig ezzel egy kicsit modernebb, R&B-sebb irányba fordult. Érdekesség, hogy ez már a 8. amerikai listavezető dala volt, mindössze néhány évvel a karrierje indulása után. Ejha, nincs mit tenni, amikor a tehetség utat tör magának. Na mindegy is, jön Whitney Houston és az I'm Your Baby Tonight.

24 másodpercnyi dal volt az, ami úgy Isten igazából nemzetközi hírességét tette, Taylor Swiftet. Egy telefonbeszélgetésből merítette az ötletet, meghallotta, hogy egy fiú éppen a barátnőjével vitatkozik, innen jött, miért nem látod, hogy én lennék a hozzád való történet? Mindjárt megkönnyezem, vagy inkább csak elindítom.

Spirit speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben a francia-holland Madhouse gondolt egy merészet, fogták Madonna egyik legismertebb dalát, ez volt a Like a Prayer, és készítettek belőle egy igazi klubverziót. A feldolgozás Európa szerte nagy siker lett, több ország slágerlistáján is az élmezőnybe került, és még sorolhatnám, a többi már történelem. Egy a lényeg, hogy nagyon sokan szerették, és ezzel most is így vagyunk. Jön a Like a Prayer a Madhouse-tól.

föld. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki pihenni akart volna, akkor van egy rossz hírem, ha most nem kapcsolja ki a rádiót, akkor nem fog. Hiszen jön az a dal, ami szerintem mindenkit lábra állít, és mindenkit ugrálásra késztet. Ez Chris Cross és a Jump! Jump!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 20%-os a szakember hiány a gyermekvédelemben, emelkedett a Dunavíz szintje a fővárosnál, osztályozzák a menzákat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős a szakember hiány a gyermekvédelemben, erről is beszélt az ágazat átfogó vizsgálatának eredményeit bemutató sajtótájékoztatón a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia rámutatott, a kifogástalan életvitelvizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát, most átlagosan 20%-os a szakember hiány. A vizsgálati eredmények nyomán a kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít, mintegy 10 milliárd forintos kerettel. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis vasárnap délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a Köcsei polgári piknikre érkezve újságíróknak. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid osztályvezető beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok a Bikin. Remélem, jól vagytok, remélem, jól telik az este, és remélem, hogy a legjobb zenék elnyerik a tetszéseteket. Mondjuk megmondom őszintén, hogy ebbe egy picit biztos vagyok. Na mindegy is, Sonickal folytatjuk most ezt az órát. Jön a Sky!
3: Ez a Night Shift a Best

0: Életem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek urak, 1994-ben jelent meg Desiree egyik legismertebb dala, a You Got The Bee, melynek az üzenete valójában egy komplett életvezetési tanács 4 percben. Légy erős, bölcs, bátor és pozitív. Wow! Mondjuk valljuk be őszintén, hogy olyan nagy okosságokat és újdonságokat nem mondott, viszont a dal maga óriási nagy siker volt, úgyhogy én már indítom is. Listen.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal ne tévessze meg senkit sem. Kellész érkezik és a Trick Me, egy ilyen kis pörgős, lazának tűnő, pattogós dal, viszont elmögött azért egy nagyon komoly és határozott üzenet van. Kellész lényegében közli, hogy egyszer még átverhetsz, de másodszor ez már sajnos nem lesz ilyen egyszerű, és nagy valószínűséggel nem fog működni. Ez aztán a kemény, azt hiszem, nem pedig a kád széle. Na mindegy, Kellész Trick Me most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2004-ben lett igazán nagy sláger a Keen Everybody's Changing című dala, amely a Hopes and Fears albumon kapott helyet. A brit zenekar különlegessége akkoriban az volt, hogy gitár helyett főképp zongorán építették a hangzásukat. Az ilyen kreativitást megmondom őszintén, hogy nagyon kedvelem. Ezért is jön a következő dal. Keen, Everybody's Changing.

It's time for change. For change.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. A magyar gyermekek közel 8%-a veszélyeztetett, megúvják a védett erdőket, hűvös lesz az éjszaka. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Közzétette a gyermekvédelmi jelentését a kormány. 12 vármegye 19 intézményében és szakmai egységében jártak a felmérés készítői, és mintegy 500 szakemberrel beszélgettek. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezer veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23 ezer gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott. Azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak az ágazatra. A folytatásban is megóvják a védett erdőket. A rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximalizálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Itthon mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél tegnap. A rendőrség közölte, hogy az áldozatok egy nő és egy férfi egymás után haladtak, amikor a baleset történt. A sofőr megállás nélkül továbbhajtott, nem hívott segítséget. A 23 éves férfit ma délelőtt fogták el. Mikor nála voltak a rendőrök, épp egy autószervizből hívták vissza, meg akarta javítatni a kocsiját. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás ellene. Drón zuhant le Románia északkeleti részén. A román védelmi minisztérium közölte, nincsenek sérültek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricaföldön landolt. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű 30 cm kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova értesítette a román felet, hogy egy drón repült át a két ország légterén és Románia felé tart. Riasztást is kiadtak a román hatóságok, és bejelentések is érkeztek az eset miatt. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esős zápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék 10 óra után is. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, remélem jól telik az este, vagy éjszaka, akinek hogy tetszik. Egy a biztos, hogy én a legjobb zenéket hozom, és nem állunk meg egészen éjfélig. Ezt az órát például most a House of Glass kezdi. Ez a Disco Down.
2: Ez a Night Shift, a

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, kinek van névnapja a holnapi nap folyamán, kiket kell felköszönteni névnapjuk alkalmából. Vágjunk ki is bele, hölgyeim és uraim, holnap Kornél névnapja van. Német Kornél barátomnak innen is előre nagyon boldog névnapot. Viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Lulukat, a Ludovikákat, a Luizákat, a Mórokat, a Móricokat és a Polixénákat is. Na, hát hogyha valakinek van Polixéna ismerőse, az mindenféleképpen köszöntse fel. Akinek meg nincs, viszont az előző hallottakból valami igen, hát akkor tudjátok mi a dolgotok. Holnap reggel dobni egy üzit, vagy felhívni. Ennyi. Most pedig George Michael-t hallgatni, hiszen jön az Outside.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, akinek az elmúlt időszak, hát mondjuk őszintén, hogy hát nem volt a legjobb az életében. Ő nem más, mint Justin Timberlake, akinek befutcsolt a koncertturnéja, aki Lime kóros lett, akit elkaptak ittas vezetése, na meg úgy néz ki, hogy még a házassága is fucsban van. Úgyhogy Justin, szedd össze magad, kapd össze magad, mert ebből aztán baj lesz, haver. Na mindegy, viszont most jön tőle egy nagyon jó dal, amit megmondom őszintén, nagyon szeretek, bár kicsit ömlengősnek tartom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal, ami 2008-ban robbant be, és hát eléggé tarolt, annak ellenére, hogy egy igazán komoly feldolgozás volt. A Totó legendás 1982-es slágerének a modern R&B-s verziója, ami nem más, mint Carvel előadásában, az Africa. It's gonna take

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném bejelenteni, hogy nincs megállás, annak ellenére, hogy indul az utolsó órája ennek a csodás napnak. Na, mivel kezdünk, nézzük csak, kérem szépen, az isteni Mojo jön, ez a Chillin. Na,
1: ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jött el az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na vágjunk is bele, hát azért reggel nem lesz az a szavannai hőség, hiszen 9 fokra ébredünk, 23 lesz napközben, kicsit felhős az ég, de legalább nem lesz szél, nem lesz elméletileg semmiféle vihar, na meg, hogyha jól látom, semmilyen fronttól sem kell tartani. Úgyhogy eddig viszonylag jól néz ki, egy ilyen kora őszi nap. Ennyi. Viszont a következő 3,5 perc felmelegíti meg, feltüzeli majd a kedélyeket, hiszen jön Cisco és a Tongsong.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő úriember nem régi módi, nem fél az újításoktól, viszont azt szeretné, hogy a kreativitás és a tehetség megmaradjon, és hogy az törjön utat magának, ne pedig a számítógép. Ezért is ellenzi teljes mértékben, hogy az AI jelen van a zenei szférában. Ő nem más, mint Sean Paul, érkezik tőle a Temperature.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hát nézzük, mivel megyünk tovább a folytatásban. Hát az isteni Tiziano Ferro, az olasz csődör van itt nálunk. Jön tőle a Perdono.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ennyi volt a móka máron. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és azt is remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.